chambo yo chipek par tento to kulajo chala chabano ho chanchik tento darah ush chulchok chikuha in ho akwili akonik la oli aso